Bosi senye. Bonsoir wo mene sempa. De brane mama. Obi. Sop. Obi. Sop. Obi. Sop. Obi. Sop.